Jehoshaphat ekai se mumma anyoto foni nienim na nyuma awutu nienim se bunyi nyamya ye na ne humo bo et